0: Miért hallgatna Budapesti Rádiót?
1: Ha van szexárd is.
0: Ez
1: a Rádió Andrét.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak, ők nem alszanak. Ébredj fel, kedves, már közel járnak, azt hittük, nem lesz vége a világnak, van hátra pár nap.

Andrét. Rádió Andrét. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Július 18-án a Frigyesek napján kívánok szép jó reggelt, 6 óra múlt néhány perccel, ezen a csodaszép szombati napon pedig ne feledkezzünk el a névnaposokról. Hamarosan azon, hogy mit tudhatunk róluk, illetve múlt történéseivel, valamint a horoszkóppal is készülök ebben az órában. 6 óra múltán a stúdióban Gulyás Anita, töltsük együtt a szombat reggelünket. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

A ma kedvenceit és a tegnap slágereit pörgetem a mai névnaposoknak, akik többek között a Frigyesek. Ez egy germán eredetű férfi név, amely a magyar nyelvben a Frigy szóból is eredeztethető, jelentése pedig béke, hatalmas vagy éppen uralkodó. De akiket lehet köszönteni még, ők a Szemőkék, a Heddák, a Kamillok, a Millák, a Lantosok, a Zomillák, a Hedvigek, az Arnoldák vagy éppen a Frederikek, mert hogy ezek a nevek is szerepelnek a július 18-ai névnaptár. A múlt szülöttei közül pedig a cseh zeneszerzőt említeném elsőként, Julius Fucsikot, aki 1872-ben látta meg a napvilágot, és a világon a legismertebb cirkuszi bevonulási induló, a gladiátorok bevonulása szerzője. Aztán itt van Györfi Barna, növénygenetikusunk, biokémikus, a magyarországi molekuláris genetikai kutatások jelentős alakja, 1911-ben született, Nelson Mandela pedig 1918. Ő az a Nobel békadíjas dél-afrikai politikus, aki a dél-afrikai köztársaság első fekete bőrű elnöke. A faji megkülönböztetés ellenzőinek körében a dél-afrikai köztársaságban és világszerte Mandela a szabadság és az egyenlőség jelképe. 1914-ben született Frank Farin, német énekes producer, a Boniem együttes alapítója. De itt van Vin Diesel, amerikai színész, producer és forgatókönyvíró is, aki 1967 látta meg a napvilágot. Szerte a vásznon igazi kemény fiúkat alakít, de a drámai szerepek sem állnak messze tőle. A kezdeti nehézségek ellenére már igazi filmsztárrá nőtte ki magát, több céget is alapított, ilyen a One Race Films is többek között. 1970-ben született Gerendai Károly üzletember, kultúrszervező, 1993-as tevékenysége miatt vált híressé, ugyanis ő hozta létre a Sziget Fesztivált. De ebben az évben született Novák Péter, Jászai Mari díjas magyar színész, énekes, szövegíró, zeneszerző, műsorvezető is. De a magyar műsorvezető Sebestyén Balázs is ma ünnepel, 1977-ben született. Isten éltesse a születésnaposokat, főként azokat, az antritosokat, akik ebben a korai órában itt vannak velem a 105.1-en, vagy online formában a www.antrit.hu webon.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton, a kaviár mellé is jól jöhetnek ezek a zenék. A Nemzetközi Kaviár Nap július 18-a, ez a tokhalikrája, és csak az ebből származó sózott halikra viselheti hivatalosan a kaviár nevet. Már a kaviárt a luxussal azonosítják, eredetileg képzelje, hogy a halászok és a folyó mentén élő közösségek mindennapi táplálékának is számított. Egyetlen nőstény tokhal akár több millió ikrát is rakhat, mégis vannak fajok, amelyek a kialás szélére kerültek. Ez pedig jól mutatja, hogy a természetes szaporodó képesség önmagában nem elegendő a túlhalászat ellensúlyozására. Ennek tudatában fogyasszunk kaviárt a mai reggelen. De a Nelson Mandela nemzetközi nap is a mai, ugye már említettem az előző megszólalásban, hogy 1918. július 18-án született Nelson Mandela, a dél-afrikai köztársaság első fekete bőrű elnöke. Mandela az apartheid rendszer tárgyalásos felszámolásáért 1993-ban Nobel békadíjat kapott, emellett pedig számos más kitüntetéssel is illették az ő munkásságát. De azért a múlt történései meg rengeteg dolgot tartogatnak így a mai napra. 1872-ben például a Magyar-Keleti Vasút Tövis-Segesvár közti vonalát nyitották meg, míg 1879-ben Adolf Erik Nordenskiöld elsőként hajózta át az északkeleti átjárót. A finn-svéd sarkutató Vega nevű hajójával teljesítette az északkeleti átjárót, vagyis végighajózott Európa és Ázsia északi partjai mentén az Atlanti-óceántól egészen a Csendes-óceánig. Ezt az útvonalat évszázadokon át keresték a felfedezők, mert hogy jelentősen lerövidíthette volna az Európa és Kelet-Ázsia közti tengeri kereskedelmi utat. Ő aztán ezt sikeresen meg is találta és teljesítette. Azonban ez a siker majdnem meghiúsult, mert hogy Vega mindössze mintegy 200 kilométerre a Bering-szorostól befagyott a tengerbe, és a legénységének közel egy évet kellett az északi sarkvidéken telelnie, csak 1879. júliusában tudtak kiszabadulni, ekkor fejezték be a történelmi átkelést. További érdekesség vele kapcsolatban, hogy nem csak az északkeleti átjárót hajózta végig először, hanem ezzel az úttal elsőként kerülte meg teljes egészében Eurázsiát is. Aztán 1931-es évszámmal már Magyarországon járunk, mert hogy Magyarország és Németország kereskedelmi szerződést kötött, ami Magyarországnak a búzakivitelre 25%-os vámkedvezmény biztosított. 1953-ban pedig megjelent Elvis Presley első lemeze, a My Happiness, amit édesanyjának ajánlott. 1970-ben pedig ingyenes koncertet adott a Pink Floyd és a Deep Purple a Hyde Parkban, Londonban. Ez volt az úgynevezett Garden Party. A rendezvényre becslések szerint akár 200 ezer ember is összegyűlhetett, ami abban az időben hatalmas tömegnek számított, és ez egy ingyenes rockkoncert volt. A különlegessége pedig az volt, hogy a zenekar ekkor mutatta be az akkor még meg sem jelent Atom Heart Mother című művét, amelyet fúvós zenekarral és kórus kíséretében adtak elő. Ez jól jelzi, hogy a Pink Floyd ekkor már a pszichedelikus rocktól a nagyívű progresszív rock felé mozdult el. Érdekes módon a korabeli Hyde Parki koncertek még teljesen ingyenesek voltak, és a park a brit rockzene egyik legfontosabb szabadtéri helyszínének számított. Mindez tehát az 1970-es éveket jelenti. Egyébként a Pink Floyd akkori fellépése máig legendásnak számít a rajongók körében. 1974 az utolsó évszám, amit megemlítek egy zenésszel kapcsolatosan, ugyanis John Lennont kiutasították az Amerikai Egyesült Államokból, mert hogy 1968-ban Angliában bűnösnek találták marihuána birtoklás miatt, ezért pedig nem hosszabbíthatták meg a vízumát. Nálunk ugyan most nem ő fog zenélni, de jobbnál jobbak jönnek a ma kedvence és a tegnap slágerei közül itt a Rádió Antriton.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: Már megint egy hétfő kedd?
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám.
6: Ez az Antrit reggel.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A reggeli kávé mellé pedig hozom a csillagüzeneteket. Nem minden változást kell siettetni, de minden lehetőséget érdemes észrevenni. Ez az, ami szem előtt tartandó, úgyhogy nézzük, mit is üzennek a csillagok egyes jegyeknek. Kedves Kos, a hétvégén könnyen azon kaphatja magát, hogy egyszerre több dolgot szeretne elintézni, most azonban a minőség többet érhet a mennyiségnél. Július közepén a napból érkező fény alig több mint 8 perc alatt jut el a földre, mégis egy egész bolygó életét befolyásolja. Bizony, néha a kis dolgoknak van a legnagyobb hatásuk. Engedje el a türelmetlenséget, és vállaljon be egy régóta halogatott első lépést. Kedves Bika, a nyár közepén különösen fontos lehet önnek a biztonság és a kiszámíthatóság. Mégis érdemes egy kicsit kilépnie a megszokott keretek közül. Bizony a levendula nem csak illatos növény, hanem évszázadok óta a nyugalom szimbóluma is. Ez akár önt is segítheti a mindennapi nyugalom megteremtésében. Engedje el a túlzott ragaszkodást a megszokáshoz, és vállaljon be valami újat, akár egy új ízt, vagy egy új programot. Kedves ikrek, beszélgetésekben gazdag hétvégére számíthat. Egy véletlen találkozás vagy telefonhívás érdekes fordulatot hozhat. Érdemes tudnia, hogy az ember naponta átlagosan 20 000 szót mond ki, de a legfontosabbakat gyakran a legegyszerűbb formában. Engedje el a felesleges magyarázkodást, és vállaljon be egy őszinte beszélgetést. Kedves rák, a család, az otthon és a régi emlékek most különösen közel kerülhetnek a szívéhez. A fényképek nem csak emlékeket őriznek, hanem bizonyítottan segítenek felidézni olyan érzéseket is, amelyeket már rég elfeledtünk. Engedje el a múlt sérelmeit, és vállaljon be egy új, közös élményt szeretteivel. Kedves oroszlán, közeledik az ön időszaka, így energiából és önbizalomból sem lesz hiány. Most könnyebben vonza magára a figyelmet, az oroszlán az ókor óta bátorság és a vezetői erő jelképe számos kultúrában. Engedje el azt az érzést, hogy mindent önnek kell megoldania, és vállalja be, hogy elfogadja a segítséget. Kedves szűz, most különösen jól átláthatja az összefüggéseket, és olyan részleteket is észrevehet, amelyek mások figyelmét elkerülik. Tudja, Leonardo da Vinci jegyzeteinek jelentős része is apró megjegyzésekből született, amelyek később nagy felfedezésekhez vezettek. Engedje el a tökéletesség hajszolását, és vállaljon be egy spontán programot. Kedves mérleg, a hétvége a harmóniáról és az egyensúlyról szólhat. Jó alkalom lehet arra, hogy rendezze a félreértéseket. A világ legismertebb igazsági képe egy mérleget tart a kezében, nem véletlenül. Engedje el a döntésképtelenségét, és vállaljon be egy egyértelmű választ. Kedves Skorpió, megérzései most különösen pontosak lehetnek. Érdemes figyelni az első benyomásokra, ugyanis a kutatások szerint az emberi agy néhány másodperc alatt képes megalkotni az első benyomást valakiről. Engedje el a gyanakvást, és vállalja be a bizalmat. Kedves Nyilas, a nyár kalandvágyat ébreszthet önben. Még egy rövid kirándulás is feltöltheti energiával. A világon több mint 200 000 kilométernyi jelzett turista útvonal található, közülük válogathat bátran. Engedje el a kifogásokat, és vállaljon be egy spontán utazást vagy kiruccanást. Kedves Bak, most érdemes egy kicsit lassítani. Nem minden eredmény mérhető számokban, vagy éppen teljesítményben. A pihenés alatt az agy tovább dolgozik, és gyakran ilyenkor születnek a legjobb ötletek. Engedje el a folyamatos megfelelési kényszert, és vállaljon be egy valóban pihentető délutánt. Kedves vízöntő, egy váratlan ötlet vagy inspiráció különleges irányba terelheti a hétvégéjét. A sok híres találmány, köztük a tépőzár, vagy éppen a mikrohullámos sütő is véletlen felfedezések eredménye. Engedje el az önkorlátozó gondolatokat, és vállaljon be egy merész elképzelést. Kedves halak, érzékenysége most segíthet abban, hogy jobban megértse a környezetében élőket. A zene hallgatása bizonyítottan csökkentheti a stresszt, és javíthatja a hangulatot. Engedje el a túlzott aggodalmaskodást, és vállaljon be egy kis énidőt. De bárhogy is alakuljon a hétvégéje, ne feledje, az élet nagy fordulatai sokszor egy apró döntéssel kezdődnek, és a jó zenékkel, köztük a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel itt a Rádió Antriton.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig ne menjen sehova. A következő percekben hírszerkesztőnk hamarosan összefoglaljon mindazt, amiről ma beszél az ország, a Vármegye és akár a világ. Jönnek a 7 órás információként, pedig várom vissza a következő órában is a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában, és fontos információkat szeretnék átadni, főleg azoknak, akik kutyával rendelkeznek, vagy szívesen főznének csapatban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találtak korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhő képződés a nyugati, délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Isten éltesse a frígyeseket, hírszerkesztőknek pedig köszönjük a legfrissebb információkat. 7 óra múlt néhány perce, július 18-a szombat van, a stúdióban Gulyás Anita. Töltsük együtt az órát, hogyha augusztusra még program hiány lenne, akkor tessék figyelni, hozok egy jó lehetőséget, főleg azoknak, akik szeretnek a baráti társasággal főzöcskézni.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A ma kedvenceim és a tegnap slágerei itt a Rádió Antritoni, jó reggelt! A nyár bizony gyakorta szól a közös főzőcskézésről. Mi lenne, hogyha ezt egy csapatban tennék meg? Egy kis főzőcske a 24. Tarka Fesztiválon. Bizony már lehet jelentkezni, hogyha szeret főzni és van egy jó csapata is, akkor nevezzenek együtt a 24. alkalommal megrendezésre kerülő Tarka Fesztivál hagyományos főzőcske programjára. Augusztus 15-én szombaton zajlik majd a Bonyhádi Kaszinó kertben. 8 fős csapatok jelentkezését várják, július 9-e és 31-e között van erre lehetőség a Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ információs pultjánál, ahol részletes tájékoztatásra is szolgálnak a szervezők. Ami biztos, hogy a marhahúst és a tűzifát biztosítják, a bográcsról, a fűszerekről és minden egyéb felszerelésről pedig a résztvevőknek kell majd gondoskodniuk. A főzőcske nem csak egy főzőverseny, hanem egy remek közösségi élmény is, akik már részt vettek rajta, ők nagyon jól tudják, és azt hiszem, hogy csak is pozitív emlékekkel gyarapodtak ezeken a rendezvényeken. Ez az esemény a magyar marhahúsból készült ételek sokszínűségét népszerűsíti. További információt az eseményről a 0674 451 455-ös telefonszámon kérhet. Legyen részese a Tarka Fesztivál egyik legízletesebb programjának, ahol, hogyha hagyományos magyar ételek vonalát szeretnék követni, mint főzők, akkor itt van például a gulyásleves, a pörkölt, a marha paprikás, a bográcsos marharagú, esetleg egy kis töltött paprika darált marhahússal, de bizony a modern és könnyebb fogások sincsenek kizárva a Bonyhádi Tarka Fesztivál főzőcske programjáról, ilyen például a grillezett marhaszték zöldségekkel, marhahúsos buthatál, tatárbiftek, esetleg egy marhahúsos hamburger. Nos, ez már a csapatokra van bízva, hogy ki melyik ételt készíti majd. Jelentkezni tehát július 31-ig lehet a Bonyhádi Művelődési Házban.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton. Jó reggelt! A hét, nem mondom, hogy nem volt meleg, de azért azok a 40 fokok elkerültek bennünket, és most egy hidegfrontnak köszönhetően talán felfrissül a levegő, vagy legalábbis elviselhetőbb. A mai napra virradóan nyugat és északnyugat felül egy hidegfront hozhat záporokat, zivatarokat, ezzel lehet számolni, majd napközben főként északkeleten és nyugaton, délnyugaton fordulat elő helyenként konvektív csapadék. Feltámad, többfelé pedig megerősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökésekkel is lehet számolni. A kora reggeli 17-23 fokot követően délutára 26 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet. Továbbra is az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Egyébként így Szekszárd térségére 32 fokot vetítenek elő a meteorológusok, gyengén felhős idővel, viszont erős széllel lehet számolni. Akik kevésbé viselik jól ezeket a szeles napokat, nekik kitartást kívánok. Egy kis relaxáció, mondjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, lehet, hogy segítenek. Próbálja ki, hát ha hasznos lehet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Antrit reggel.
1: A ma kedvencei
2: és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei után, amelyek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton, meg szeretném kérdezni, hogy hallott-e az ebössze írásról, ami nem egy központi időpontban történik országszerte, hanem bizony helyi önkormányzatok döntik el, hogy mikor is szeretnék ezt megvalósítani, eltérő határidőkkel is ütemezésben zajlik a törvényi felhatalmazások alapján ez országszerte. A folyamat célja egyébként az oltási és tartási szabályok ellenőrzése. Az viszont fontos, hogy ennek elmulasztása akár 30 ezer forintos állatvédelmi bírságot is vonhat maga után, úgyhogy érdemes komolyan venni. Bonyhádon is megkezdődött ez a folyamat, és egyébként a veszettség elleni védekezés szempontjából is kiemelt jelentőségű. Ez nem csak Bonyhádon, hanem mindenhol. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény előírja, hogy az önkormányzatoknak legalább 3 évente egyszer össze kell írniuk a településen tartott kutyákat. Bonyhádon erre most kerül sor. Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész nyilvántartás álljon rendelkezésre az EB állományról, ami fontos az EB rendészeti feladatok ellátásához, valamint az állategészségügyi és járványvédelmi intézkedések hatékony végrehajtásához is. Bonyhádon az érintett ingatlan tulajdonosok és állattartók postai úton kapnak majd egy értesítést. A hatóság azt kéri, hogy a felhívás készhez vételétől számított 15 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy tartanak-e kutyát az adott ingatlanban. Fontos tudni, hogy a bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, hogyha az ingatlanban nem él EB. A szükséges adatlap elérhető Bonyhád város önkormányzatának honlapján, valamint személyesen a hivatali ügyfélszolgálaton is. A nyomtatvány kitöltéséhez pedig szükséges a kutya a kisállat egészségügyi könyvében szereplő adatok, hogyha pedig elakadna, akkor az önkormányzatnál kérhet segítséget a 0674 500-as 200-as telefonszámon. A kitöltött adatlapok egyébként leadhatók személyesen, akár postai úton is, vagy elektronikus levélben is eljuttathatók, sőt, ügyfélkapun keresztül is be lehet nyújtani ezt Bonyhád város önkormányzata részére. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az ebösszeírás nem azonos a kötelező veszettség elleni oltással, vagy éppen a mikrocsip beültetésével, ugyanakkor ezek legalább olyan fontosak, mert ugye nyilvántartások csak így lesznek napra készek. A pontos adatszolgáltatás hozzájárul az állatok biztonságához, és nem utolsó sorban a mi biztonságunkhoz is, valamint megkönnyíti az elkoborolt kutyák azonosítását is. Úgyhogy vegyék komolyan, mert hogy a 30 ezer forintos bírság szerintem senkinek nem esne jól. Nekem most Bonyhádról van tudomásom, de előfordulhat, hogy vármegye szerte több települést is érint az ebösszeírás.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: maradjon, ne kapcsoljon el egy pár pillanat, és már érkeznek is a 8 órás hírek. Gyorsan, érthetően a legfontosabbakról tájékoztatja hírszerkesztőnk, amit akár weboldalunkon a www.antrit.hu oldalon keresztül is meghallgathat, és szemezgethet, ha már ott van az ott fellelhető cikkek között. Aztán jövök én is vissza a Ma kedvence és a Tegnap slágerei társaságában egy mazajló programról is tájékoztatom, úgyhogy ha még nincs ötlete, hogy mit is kellene csinálni ezen a szombati napon, tessék figyelni, jönnek a részletek itt a 105.1-en. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Friss ízek, szuper árak, csak a CBA-ban. Chio Oven paprikás chips 229 forint, friss szőlő 899, paradicsom 395, zamatos őszi barack 799 forint per kilogram. Húspulttal rendelkező üzleteinkben a csont nélküli sertéslapocka csak 1299 forint. Finomat jó áron a CBA-ban. Ajánlatunk július 16-tól 19-ig érvényes.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóban mi lesz?
8: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki szerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehérgólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban, a jelenség a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre, etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Napközben már kevesebb helyen lehet záporzivatar. A szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A maximum 27 és 34 fok között változhat.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Ezek a 8 órás információk voltak itt a Rádió Antriton. Hírszerkesztőnknek köszönjük az informálást, önnek pedig azt, hogy velem tart ebben a korai órában, így 2026. július 18-án szombaton a stúdióban Gulyás Anita, a ma kedvence és a tegnap slágerei mellett felhívom a figyelmét arra, hogy hogyan, mi módon tud jótékonykodni, illetve hogy esetleg mivel tölthetné a mai napját. Rádiózunk együtt, számítok önre.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Folytatódik a közösségi palack gyűjtés Bátaszéken. Szép jó reggelt! Többször informáltam már erről az elmúlt hónapokban, de minden hónapban más szervezetnek gyűjtenek. Ez alkalommal július 31-ig beérkező visszaváltási díjakból a bátaszéki varrókör munkáját támogatják majd a szervezők. A varrókörről tudni kell, hogy több mint 20 éve működnek, 2004-ben alakultak, és azóta is meghatározó szereplői a város közösségi és kulturális életének Bátaszéken. A tagok elkötelezetten dolgoznak a kézimunka hagyományainak megőrzésén, rendszeresen készítenek hímzéseket, varrott textileket és más kézműves alkotásokat is, amelyekkel számos kiállításon és közösségi rendezvényen találkozhat a közönség. A varrókör azonban jóval több, mint egy alkotó közösség. Tagjai aktívan részt vesznek a helyi közösségi életben Bátaszéken, önkéntes munkájukkal és segítő hozzáállásukkal pedig számos városi program és kezdeményezés sikeréhez járulnak hozzá. Tevékenységükkel nem csak hagyományokat őriznek, hanem a közösségi összetartozást is erősítik. A mostani gyűjtés célja, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas palackok leadásával bárki támogathassa a bátaszéki varrókör további működését, programjait és közösségi tevékenységét. A segítségnyújtás rendkívül egyszerű, a visszaváltható palackokat, dobozokat és üvegeket a közösségi gyűjtőkonténerbe kell elhelyezni, amely továbbra is a könyvtár mellett található Bátaszéken. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a gyűjtőpontot rendeltetésszerűen használják, és közösen vigyázzanak annak állapotára. A szervezők ezúton is köszönik mindazok támogatását, akik palackjaik felajánlásával hozzájárulnak a kezdeményezés sikeréhez, és tették ezt már az előző hónapokban is. Egy-egy visszaváltott palack értéke talán nem tűnik olyan soknak, de hát ahogy tartja a mondás, sok kicsi sokra megy, úgyhogy közösen jelentősen segíthetjük a bátaszéki varrókör munkáját, hogy továbbra is aktív és értékes szereplői lehessenek, maradhassanak a város közösségi életének. Szóval, hogyha Bátaszék felé jár, akkor ne feledkezzen el magával vinni az összegyűjtött palackokat, mert hogy segíteni jó, és dobja be azokat július 31-ig a bátaszéki könyvtárnál található közösségi gyűjtőkonténerbe, tettével pedig ebben a hónapban a bátaszéki varrókört támogatja. Tegyünk együtt egy jó ügyért.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: szombat reggelünkben is itt vannak velünk a ma kedvence és a tegnap slágerei. Szép jó reggelt! Időjárás tekintetében 32 fokos csúccsal lehet számolni. Élénk lesz a szél, ez befolyásolhatja a közérzetünket is. Talán egy kicsit dekoncentráltabbá is válhatunk. Ennek köszönhetően pedig az utakon még jobban oda kell figyelni, sokkal körültekintőbben kell közlekedni. Egyébként frontok jönnek-mennek, a vérnyomásunk pedig össze-vissza ingadozik, és sokaknak ez megkeseríti az életét. Azt tanácsolják, hogy ilyenkor ígyunk sokkal több folyadékot, próbáljunk meg eleget aludni, és kerüljük a túl sok kávé, koffein, energiaital fogyasztását, mert hogy ezek fokozhatják a panaszokat. A napközben pedig érdemes a mozgás beiktatni, ez javíthatja a keringésünket, és sokkal gyakrabban szellőztetni, mert hogy a friss levegő csökkentheti a fejfájást és a bágyadságot. Azt hiszem, hogy akik még nem tapasztaltak ilyet, ők nem is igazán tudják beleélni magukat ebbe a helyzetbe, hogy az ember mit él meg ilyenkor, amikor ezek a nyavajás frontok megkeserítik az életét. Azt kívánom, hogy ne is legyen így, hogyha még nem találkozott ilyennel, akkor ne is élje meg sose. Akiknek pedig ez a mindennapjai része, nekik kitartást kívánok. Könnyebb ételeket kell ilyenkor fogyasztani, sok zöldséggel és gyümölcse, jó sok folyadék, ahogy már említettem az előzőekben, és ilyenkor nem lehet elkerülni a gyógyszerbevételt sem. Én sem vagyok ennek a pártján álló, de hát vannak azok a helyzetek, amikor megkönnyítik az embernek a mindennapját, akár csak a jó zenék, úgyhogy a ma kedvencei és a tegnap slágerei itt vannak velünk, bármilyen idő is legyen. Egyébként záporokkal, zivatarokkal lehet számolni, úgyhogy ha kültéri programokat tervezne, akkor érdemes egy esernyőt bekészíteni, de ne szegje kedvét szerintem bármilyen terv megvalósításától az, hogy az időjárás előrejelzés mit jósolt, hogy aztán megbánhatja, hogyha mégse úgy alakulnak a dolgok. Szóval én jó időtöltést kívánok a szombatra, tegye ezt a zenék társaságában, úgyhogy pörgetem is a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, amelyeket meghallgathat weboldalunkon a www.antrit.hu oldalon keresztül is. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Már megint egy hétfőkedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
6: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Antrit reggel.

A ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig hoztam egy kis segítséget, hogyha még ne lenne programja mai napra, akkor talán irány nagy dolog. Ahol egész nap színes programokkal várják majd a családokat, mert hogy falunap zajlik a mai nap folyamán, és egészen reggel 8 órától várják az érdeklődőket, egy labdarúgó tornával indul a nap, aztán 9 órától pedig a főző verseny veszi kezdetét, itt mérhetik össze a tudásukat a csapatok. Délután 2 órától már egy kicsit próbálják megmozgatni az érdeklődőket, méghozzá az RTH katonai akadálypálya kínál izgalmas kihívásokat a vállalkozó szelleműeknek. 5:30-tól a színpadé lesz a főszerep, mert hogy itt lesz sok-sok fellépő. Elsőként a Szivárvány óvoda ovisai, aztán a Búzavirág néptánc együttest is köszönthetik az érdeklődők, de a Tehetség alapfokú művészeti iskola nagydorogi modern tánc csoportja is fellép majd, valamint Balogh Dávid harmonikás is érkezik a színpadra. 5 órától Happarty hűsíti a közönséget, talán főként a gyerekeket, de lehet, hogy lesznek bevállalós felnőttek is. 6:30-tól pedig a TLG Akusztik gondoskodik a hangulatról, este 6:30-től aztán a Blues Travel Band lép a színpadra, hogy egy kicsit bemelegítse a színpadot az este 8 órakor érkező sztárfellépőnek, a Bikini Együttes nagy koncertjének. A jó hangulat pedig itt még nem ér véget, mert hogy este 10 órától egészen hajnali 3-ig várják a vendégeket, az érdeklődőket, a táncolni vágyókat, a Forte zenekar fog majd gondoskodni a talpalávalóról. A gyerekeket pedig egész nap Vidámpark, Légvár, Körhinta, arcfestés és számos meglepetés is várja. Szombaton tehát Nagydorogon falunappal várják az érdeklődőket, ahol minden korosztály megtalálja a kedvenc programját. De hogyha inkább a természetbe vágyna, akkor ne feledkezzen arra a Gemenci erdőről, a Szekszári dombság túraútvonalairól, amelyek ilyenkor is különösen népszerűek, de a hétvégi kirándulást érdemes összekötni, akár mondjuk egy gasztronómiai vagy borászati megállóval is, amelyhez én jó szórakozást, jó időtöltést kívánok a szombati napra mindenkinek, a ma kedvenceim és a tegnap slágerei társaságában, amelyek pedig itt pörögnek nálunk a Rádió Antriton. Elérhetőek vagyunk az FM 105.1-es hullámhosszon, de online formában is önnel lehetünk, hogyha éppen autóba ülne, és esetleg távolabbi vidékekre látogatna, kattintson a www.antrit.hu oldalunkra. Rádiózzunk együtt, balesetmentes kilométereket kívánok mindenkinek, és gyönyörű szép szombatot! Rádió! Antrit! Antrit! Nothing but the truth now.

0: A zenék után pedig a tényeké lesz a főszerep, mert hogy perceken belül érkezik hírszerkesztőnk ország, világ, vármegyét érintő történésekkel. Már a 9 órás információk jönnek, én pedig többek között az egyik idén gyümölcsből készíthető desszerttel várom majd vissza a következő órában. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei társaságában töltsük együtt a következő órát is. Itt az FM 105.1-en vagy online formában www.antrit.hu weboldalunkon keresztül, amely oldalon számos cikket találhat, és hogyha közösségi oldalunkat követi, akkor a következő órában elhangzó recepteket is megtalálhatja ott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Lejárnak a régi személyi igazolványok, visszaesett a forgalom a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70 éven felülieknek az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Dunahouse a friss ingatlanpiaci barométere alapján. Az ingatlan közvetítő azt írta, a vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad. A befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg. A hazai vállalatok több mint 3/4-ének vannak lejárt számla követelései, vagyis 10-ből csaknem 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását, derül ki az Atradius Magyarország 2026 reprezentatív felméréséből, amelyben 210 hazai vállalati döntéshozót kérdeztek. A felmérés szerint a késésnek nem a hanyagság az oka. A vevők 51%-a azért csúszik, mert saját magának is cashflow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek a finanszírozást megpróbálják áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. Csaknem másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatalhoz érkező beadványok száma 2022 óta, minden bejelentést megvizsgálnak, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint 2022-ben valamivel több mint 2200 fogyasztói, illetve piaci jelzést kezelt a GVH, 2025-re ez a szám több mint 3100-ra emelkedett. Tavaly a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Tilos az alkohol értékesítése este 9 és reggel 6 óra között Makarszkán. A horvát üdülőhely ezzel első az országban, amely ilyen korlátozást léptetett életbe. A városvezetés indoklása szerint a szigorítást a nyári éjszakai csoportosulások tették szükségessé, amelyek elsősorban az óvárosban és a strandok környékén jellemzőek. Ezeket a csoportokat gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés, valamint a történelmi belváros rongálása kíséri. Idén is megrendezik a budavári palota koncertet a Budai Vár oroszlános udvarában. Július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Záporos zivataros idő valószínű, napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad többfelé megerősödik a szél. Zivatarok idején viharos tökések is lehetnek. 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk napközben.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: A Nemzetközi Kaviár Napon kívánok szép jó reggelt. Július 18-a szombaton, 9 óra múlt néhány perccel a stúdióban Gulyás Anita. Kaviáros étellel ugyan nem készültem, de az biztos, hogy gombás cukkinis vokkos csodával fogok majd előrukkolni, illetve egy baraszkos pudingos sütemény receptjét is megosztom önnel, amelyet egyébként megtalál Facebook oldalunkon is, úgyhogy nem kell jegyzetelnie. Fókuszáljon inkább a jó zenékre, a ma kedvenceire és a tegnap slágereire, amelyeket már pörgetek is. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei, ezek vannak velünk itt a Rádió Antriton, és recept segítséggel érkeztem, hogyha a konyhában egy kicsit elbizonytalanodott volna, hogy mi is készüljön, hozom a segítséget, egy vokkos gombás cukkinit gondoltam, hogy készítsünk el. A vokkos ételek előnye szerintem az, hogy pillanatok alatt elkészíthetőek. Ez a gombás cukkini is egy közkedvelt kínai házias gyors recept egyébként, mivel itt a nyár bármilyen frissítő saláta mehet mellé köretnek. A wokról érdemes tudni, hogy több mint 2000 éven használják már, Kínából származik, Han dinasztia idejéből már vannak olyan leletek és ábrázolások, amely a mai wok elődjére emlékeztetnek. Ez időszámításunk előtt 206 és 220 közötti időszakot jelöli. Ezzel ellentétben Európába és Magyarországra a wok csak az 1990-es és 2000-es évekbe jutott el. Ekkor terjedtek el az ázsiai konyha népszerűségével, és ekkor jelentek meg tömegesen is ezek a serpenyők a háztartási boltokban. Innentől pedig aztán nem volt megállás, mi is előszeretettel használjuk, például ennek a gombás cukkininek az elkészítéséhez is, amelyhez kell 5 gereszt fokhagyma, egy gyömbérdarab, egy szál újhagyma, 250 g csiperkegomba, egy darab cukkini, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, 5 g szárított apró rák, esetleg pirított csirkemell, kinek melyik a szimpatikusabb, egy táskanál keményítő, 3 evőkanál víz és egy táskanál pirított szezámolaj. Hogy mi is a teendőnk? A fokhagymát, a gyömbért és az újhagyma fehér részét apróra vágjuk, de az újhagyma zöldjét is tegyük félre, mert ez majd jól jön a tálaláskor. A gombát negyedeljük, a cukkinit pedig vágjuk tetszés szerinti kockákra. Egy serpenyőbe aztán olajat melegítünk, majd ebbe öntjük bele a fokhagymát, az újhagymát és a gyömbér keverékét. Egy percig pirítjuk körülbelül közepes lángon, majd beletesszük a cukkini kockákat is. Ezt még tovább pirítjuk, és hozzáadhatjuk a gombát is, majd sózzuk, borsozzuk, és belekeverjük a szárított apró rákot, vagy éppen a csirke mellett, melyik mellett tettük le a voksunkat. Amennyiben nem szeretnénk rákkal készíteni, akkor egyébként ez ki is hagyható, és hogyha teljesen húsmentesen szeretnénk, akkor így is teljesen meg fogja állni a helyét ez az étel. A keményítőt fel kell oldani a vízbe, és bele kell önteni a zöldség mixbe, és a tűzhelyet lekapcsolva még a szezám olajjal ízesíteni. Kész is vagyunk tulajdonképpen ezzel az egyszerű gombás cukkinivel, tálaláskor még szórjuk meg a frissen vágott újhagyma zöldjével, tálaljuk akármilyen salátával, vagy rizssel. Szerintem egy szuper jó, gyorsan elkészíthető, könnyed ebédet tudunk a család számára tálalni. Amíg a ma kedvenceim és a tegnap slágerei pörögnek, addig keresse meg Facebook oldalunkon, hiszen ott már megtalálja a receptet.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig összegezhetjük szerintem, hogy a nyári hónapok egyik legnagyobb ajándéka a bőséges zöldség és gyümölcs választék. Ilyenkor érdemes minél több idényterményt fogyasztani, hiszen ezek nem csak finomabbak, mint téli társaik, hanem egészségünk szempontjából is rendkívül értékesek. Az idény zöldségeket és gyümölcsöket ugye akkor szüretelik, amikor természetes módon beérik. Ennek köszönhető, hogy sokkal ízletesebbek, és több vitamint is, valamint ásványi anyagot, antioxidánst tartalmaznak, mint azok a termények, amelyeket életlenül szednek le, majd pedig hosszú utat tesznek meg, mire a saját otthonunkba megérkeznek. A nyári paradicsom, paprika, uborka, cukkini, sárga barack, őszi barack, dinnye, vagy éppen a bogyós gyümölcsöket is említhetném, összesen hasonlíthatóak a téli szezonban a boltok polcain árusított társaikkal, ugyanis zamatosabbak és szervezetünk számára is értékes tápanyagforrás jelentenek. A rendszeres zöldség és gyümölcs fogyasztás hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez, támogatja az emésztést és segíthet számos krónikus betegség kockázatának csökkentésében is. Ennek ellenére is sokan vannak olyanok, akik nem gyakorta fogyasztanak zöldségeket, gyümölcsöket. Pedig a bennük található rostok fontos szerepet játszanak a bélrendszer egészségének megőrzésében, míg a természetes antioxidánsok védik sejtjeinket a káros környezetben hatásokkal szemben. A szakemberek szerint érdemes minél színesebben összeállítani a napi étrendet. A piros, a sárga, a zöld, a narancssárga, vagy éppen a lila színű zöldségek és gyümölcsök különböző hasznos növényi vegyületeket tartalmaznak. Így a változatosság nem csak a szemnek lesz majd kellemes, hanem az egészségünket is szolgálja. Használjuk ki tehát a nyár kínálta lehetőségeket, és fogyasszunk minél több friss, idény jellegű zöldséget és gyümölcsöt. Egy színes saláta, egy lédús barack vagy egy szelet görög dinnye nem csak felfrissít majd bennünket a meleg napokon, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy szervezetünk megkapja a számára szükséges értékes tápanyagokat. A sárga baracknak például magas az A és C vitamin, valamint beta-karotin tartalma is, ami védi a szemünket a látás romlástól, erősíti az immunrendszerünket, támogatja a szív- és érrendszerünket, és magas rost tartalmának köszönhetően serkenti az emésztést is. Úgyhogy a mai desszertünk alapja is ez lesz, a ma kedvenceim, és a tegnap slágerei után jövök majd a recepttel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Friss ízek, szuperárak, csak a CBA-ban. Cheo Oven paprikás chips 229 forint, friss szőlő 899, paradicsom 395, zamatos őszi barack 799 forint per kilogram. Húspulttal rendelkező üzleteinkben a csont nélküli sertéslapocka csak 1299 forint. Finomat jó áron a CBA-ban. Ajánlatunk július 16-tól 19-ig érvényes.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Rádiót, itt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel és a közösségi oldalunkkal, a Facebook oldallal, ahol megtalálja azokat a recepteket, amelyeket megosztok önnel így a szombati reggelek folyamán. Most például azt a barackos pudingos süteményt fogja megtalálni, amelynek a receptjét már mondom is. Kell nekünk 2 darab tojás, 200 g kristálycukor, 70 g étolaj, 200 ml tej, 260 g finomliszt, 7 g sütőpor, a pudinghoz pedig egy csomag vaníliás pudingpor, 500 ml tej, 60 g porcukor és egy evőkanál vaníliaaroma, de a tetejére tesszük majd a gyümölcsöt, jó sok sárga barackra van szükségünk, egy csomag vaníliás cukorra és 2 fahéjra. Azért mondtam, hogy jó sokra, mert hogy ki hogy szeretné, lehet jó sok gyümölcsöt összekockázni, ezt megforgatni majd és a tetejére rakni, vagy akár félbe darabolni a sárga barackokat és ezzel kirakni a süteményt. Szóval minél több, annál jobb. Na de a barackos pudingos süti első lépéseként el kell készíteni a pudingot a csomagoláson lévő instrukciók alapján, és miközben főzzük, hozzákeverjük a porcukrot, valamint a vanília aromát is, hogy ezzel még erőteljesebb vanília ízt adjunk a pudingunknak. Ezt a receptet őszies ízvilágban is el lehet készíteni, ekkor dió ízű pudinggal dolgozzunk, és rakjunk hozzá dió darabokat is. Ahogyan aztán kész van, tegyük félre, hogy kihűljön, és egy tálban kézi mixerrel kihabosíthatjuk a tojást a cukorral, majd ehhez keverjük hozzá az olajat és a tejet is. Ezután pedig jöhetnek a száraz alapanyagok, mint a liszt és a sütőpor. Egy sütőpapírral bélelt tepsibe kell öntenünk a piskót, a tésztát, és erre kanalozzuk rá a pudingot. Egy tálba pedig beledobáljuk a felezet, vagy éppen kockára felvágott, magozott sárga barackot, amit megszórunk vaníliás cukorral, fahéjjal, majd jól átforgatjuk az egészet, és ez mehet a pudingos piskot a tetejére. 175 fokra előmelegített sütőben egy 30-35 perc alatt készre sütjük, és megvárjuk, amíg egy kicsit kihűl, mert hogy a pudingnak vissza kell dermednie, aztán már tálalható is. Itt is jöhet a jól bevált vanília fagylalt, mert hogy ehhez a desszerthez is kiválóan passzol. Akár csak a zenék, amelyek pörögnek nálunk itt a rádión, ez a ma kedvence és a tegnap slágerei, de azért arra felhívom a figyelmét, hogy a receptek, amelyek ebben az órában elhangoztak, közösségi oldalunkon, a Facebookon megtalálhatóak, amely oldalt, hogyha még nem követett volna, akkor tegye meg.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Közösen eltöltött reggelünknek értünk a végére. Július 18-a szombat van, Gulyás Anita voltam. Én további szép hétvégét, szép szombatot kívánok mindenkinek. Használják ki az időt olyan dolgokra, amelyeket eddig halogattak, de lehetőleg az olyan legyen, ami feltölti. Ebben lehetnek segítségül a zenék, úgyhogy a ma kedvence és a tegnap slágerei természetesen maradnak, viszont hírszerkesztőnk érkezik a 10 órás információkkal. Én holnap reggel 6 órától várom, és hogy kik lesznek a 8 órakor startoló magazin vendégei, ez a mai délután kiderül Facebook oldalunkon. Számítok Önre holnap is, és maradjon a továbbiakban is itt a 105.1-en, vagy kattintson www.antrit.hu weboldalunkra, és rádiózzon online formában. További szép napot!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklinkkel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül a saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Már a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat. A cél, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közötti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfiai átalakulásokról szóló jelentésében az Európai Bizottság. A gondozása, a lakhatása és a regionális fejlesztése irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Napközben már kevesebb helyen lehet záporzivatar. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A maximum 27 és 34 fok között változhat.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandúr Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gépekkel dolgozik. Targonca, alakító vagy présgép. Csápos emelő. Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlan bérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfűszezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmus. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincs. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: Záporos, zivataros idő valószínű, napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad többfelé, megerősödik a szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk napközben.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrit FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Friss ízek, szuper árak, csak a CBA-ban. Chio Oven paprikás chips 229 forint, friss szőlő 899, paradicsom 395, zamatos őszi barack 799 forint per kilogram. Húspulttal rendelkező üzleteinkben a csont nélküli sertéslapocka csak 1299 forint. Finomat jó áron a CBA-ban. Ajánlatunk július 16-tól 19-ig érvényes.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Több részletben megújul az energiapark. Lehet kiépített vízhálózat Medina szőlőhegyen. Záporokat hozhat egy hidegfront szombaton. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. Más hatóságok mellett már az ügyészség nevével és adataival is visszaélnek adathalás csalók az interneten. A napokban Tolna vármegyében is előfordult olyan eset, hogy a címzett egy ismeretlen elkövetőtől azzal a tartalommal kapott e-mailt, amely szerint ellene, illetve a cég ellen büntető eljárás van folyamatban, amelyhez kapcsolódó dokumentumokat egy linkre kattintva érheti el. Az aláírásnál egy külföldi név és a magyar ügyészség megnevezés szerepelt. Természetesen ez és a hasonló leggyakrabban adategyeztetésre felhívó levelek teljesen hamisak. Az adathalászok célja az, hogy az áldozatok a megadott linkre kattintsanak. Mindenki legyen körültekintő, ne kattintson, ne nyissa meg a linket, vagy a gyanús hivatkozást, és az ilyen üzenetekre ne válaszoljon. A legfőbb ügyészség a hivatalos honlapján 2026. július 13-án tett közzé egy felhívást, amelyben a hasonló csalások jellemzőit és módszereit gyűjtötték össze. Nagyon fontos, hogy az ügyészség sosem küld e-mailben linket a nyomozati irat vagy büntetőeljáráshoz kapcsolódó dokumentumok letöltésére, valamint nem tájékoztatja a feljelentettet a nyomozás megindításáról. Ezután is felhívják a figyelmet, hogy az ügyészség e-mail címeinek végződése mindig mku.hu, illetve a hivatalos elérhetőségek mindig naprakészen megtalálhatók az ügyészség hivatalos honlapján a www.ügyészség.hu/elérhetőségek oldalon. A Tolna vármegyei egyenruhások számos bűn és baleset megelőzési tanáccsal látták el a gyerekeket a gondtalan táborozás és nyári szünet érdekében. A Fonyódligeti Erzsébet táborban 2026. július 15-én Hősök napja néven rendeztek egésznapos programot a szervezők. A délelőtt folyamán a rendőrség, a Magyar Honvédség, a MÁV, a Katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat és más szervezetek képviselői várták a táborlakóit. A programon több százan vettek részt. A táborban a rendőrség részéről a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, bűn és baleset megelőzési szakemberei, segítő polgárőrök, továbbá a rendészeti képzésben tanuló Déli ASC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium diákjai számos programmal készültek a gyerekeknek. A táborozók többek között az internet használattal és annak veszélyeivel kapcsolatosan tölthettek ki teszteket, valamint a vagyonvédelemről és a 112-es segélyhívó használatának fontosságáról beszélgettek. Fel és kipróbálhatták a rendőrségnél használatos csapatszolgálati felszereléseket is, amely különösen a fiúk körében volt népszerű. Sokan kipróbálták a részegséget és a bódultságot szimuláló szemüveget is. A gyerekek egy célbadobó játék során megtapasztalhatták, hogy mi módon változhatnak meg érzékeink az alkohol és a drog hatására. A tolnai polgárőrök jóvoltából pedig egy kerékpáros akadálypályán próbálhatták ki ügyességüket a táborlakók. A versenyképes járások programnak köszönhetően több részben megújul Szekszárd legnagyobb játszótere, az Energiapark. A részletekről Máté Péter, Szekszárdváros alpolgármestere beszél.
9: A versenyképes járás programból elkezdtük az Energiaparkot fejleszteni. Ez a fejlesztés hosszabb időt vesz igénybe, mint ahogy gondoltuk, sajnos az aszfaltozás nem sikerült első körön, másodikra se és harmadikra sikerült az aszfaltozás, ez hosszú időt vett igénybe. Tavaly ősszel kezdődött az első ütem, utána az állt rajta egy tócsa, a következő, a második ütem, az idén meg kellett várni, még fölmászik az időjárás, és ebben is volt egy hiba, ami hibát korrigálni kellett még, tehát ez kész van, és most a Kressz Parknak a készítését láthatjuk, annyi, hogy a kerítés még hiányozni fog, de maga a festés és a tábla helyezések azokat végzik, tehát ez már látható lesz. Utána következik a kerítés építése a másik oldalon, ahol egy kosárpálya és egy két irodba pálya, ami nem szabványos, de a kosárpálya az talán szabványos lesz. Két kosárpalánkkal, ez külön színű festésekkel lesz, valószínűleg egyik fehérrel, a másik sárgával lesz, hogy el lehessen különíteni. Utána következik a jól tudom, akkor a játéképítés és a mozgó WC építése, ami régi vágyam, hogy itt legyen egy mozgó WC, ezt 20 éve is már kezdeményeztem, sajnos nem sikerült idáig, most viszont meg lesz egy gondnál biztos WC. Év végére, novemberben fejeződik minden valószínű, még a fagyok előtt.
8: Dr. Sárosi József a kabinetének egy részével Medina Szőlőhegyen járt, ahol ismét szembesültek egy évtizedek óta húzódó problémával, tudtuk meg az országgyűlési képviselő Facebook oldaláról. A település részén máig nincs kiépített vízhálózat, ez a mindennapokban óriási nehézséget jelent az ott élő családok számára. A korábbi országgyűlési képviselő a helyieknek 20 éven át újra és újra megígérte a megoldást, mégsem történt valódi előrelépés. Sőt, 2012 környékén egy 300 méteres csőszakaszt is megépítettek, amely végül használhatatlan maradt. Inkább látványberuházás volt, mint valódi segítség. Én nem ígérgetni szeretnék, hanem megoldani ezt a problémát, ezért már felvettem a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal, és kezdeményeztem, hogy készítsék el a vízhálózat kiépítésének megvalósítható tervét. Hiszem, hogy a hazaérkező uniós forrásokból ezt a beruházást is meg lehet valósítani. Minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy Medina Szőlőhegy lakói végre hozzájussanak ahhoz az alapvető közszolgáltatáshoz, amely minden magyar embernek jár. Az ott élők nem újabb ígéreteket, hanem tiszta vizet és valódi megoldást érdemelnek, olvasható a képviselő posztjában. Színe zenei programokkal várja a FAD Domboriba látogatókat a Dunaág 7139 Egyesület. A közelgő eseményekről Takács Anikót, az Egyesület elnökét kérdeztük.
10: Nagyon örülök annak, hogy idén is folytatódhat ugye a Zenél a Strand Neked című zenei programsorozatunk. A tavalyi évben óriási siker volt az Egyesületünk számára. A célunk ugyanaz, mint tavaly, minél több élőzenét, közösségi élményt és kikapcsolódási lehetőséget vinni FAD Domboriba, hogy a helyiek és a hozzánk érkező vendégek is együtt élvezhessék ezt a nyári hangulatot, ami nagyon-nagyon különleges. Ezen a hétvégén szombaton délután 4 órától a Másképp zenekar fog fellépni a színpadra, vasárnap pedig szintén 4 órától egy különleges beach karaoke parti lesz, Edo fogja várni azokat, akik nem csak hallgatni, hanem énekelni is szeretnének. Aztán pedig a következő hétvégén a Strandfesztivál miatt kimarad az a hétvégénk, július utolsó pénteki napján viszont 5 órától a Saxolu fog egy különleges előadást tartani, hiszen egy DJ szaxofon testvérpáros fogja ezt a hangulatot hozni nekünk a Trannak a színpadához, majd pedig augusztus 1-én szombaton 4 órától tábori emese, 2-án vasárnap 3 órától pedig kalus fogja szórakoztatni ugye a közönségünket. Mindenkit szeretettel várunk FAD Domboriba, és bízunk benne, hogy idén is sokan választják a jó zenét, a közösségi élményeket és a nyár legszebb pillanatait. A Zenél a Strand Neked programsorozaton a Dunák 7139 Egyesület szervezésében élvezhetik az ide látogatók, és érdemes a FAD Dombori üdülőtelep Facebook csoportját követni, és nézni, hogy mikor milyen zenei élmények várják a strandra érkezőket.
8: Szombatra virradóan észak-nyugat felől egy hideg front hozhat záporok a zivatarokat, majd napközben főként északkeleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő helyenként csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 17 és 23, délután 26 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk. Továbbra is az Alföldön lesz a legmelegebb. Szekszárdon a hajnali 20 fok után napközben 33 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
11: Jó hétvégét kívánok a mikrofonnál, Karakas Balázs. Dolgozzunk össze, hogyha esetleg melózni kellene így szombaton, ha pedig lazíthatnak, akkor lazítsunk együtt a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Indítjuk a zenei folyamat Rossi és Bruno Mars közösével, jön az Up.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Andrét.
12: Game. Lindom.

Jó hétvégét itt a Rádió Antrit, szombat délután, vagy hát inkább még az ebédidőben jó étvágyat, hogyha most ebédelnének. 92-ben megjelent egy dal, a női egyenjogúság és az előítéletek elleni kiállás egyik legismertebb pop himnuszaként. Az M-Voog eredetileg R&B vokál csapatként lett ismert, de ezzel a rockosabb hangzású számmal is óriási sikert arattak. Free Your Mind!

0: Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét itt a Rádió Antrittam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és most egy olyan dallal, ami különösen aktuális. Ez a felvétel eredetileg 2009-ben jelent meg, majd 2010-ben a labdarúgó világbajnokság egyik hivatalos himnuszaként vált híressé, és azóta már hány világbajnokságunk is volt? 2010, 2014, 2018, 2022, és most itt vagyunk 2026-ban. Úgyhogy rohan az idő, mintha baltával kergetnék, de ezek az élmények, emlékek itt maradnak velünk. Crayon és a Waving Flag hamarosan.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik. Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő. Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Már megint egy hétfőked.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jó hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, jó étvágyat, hogyha most fogyasztják az ebédjüket. Rengeteg hasznos információ és jó zene a folytatásban is. Most a 2010-es foci VB himnuszát játsszuk Lentől. Indul a Waving Flag!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Ilyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Eltöröl 5 adónemet a kormány, megújulnak a rendőrök szolgálati ruhái. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Eltöröl 5 adónemet a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Megszűnik továbbá az ebrendészeti hozzájárulás, vagyis az ebadó. Megszüntetik a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót, valamint a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Kiemelte, a széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a parlamentnek a Tisza kormány, közölte a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András azt írta, javaslatuk felszámol több, főleg az előző kormányhoz közel álló szereplőnek biztosított kedvezményt. Kiemelte, hogy egyrészt eltörlik a kekvák adó kedvezményeit, másrészt megszűnik a műemléki projektek adóalap kedvezménye. A kedvezmény majdnem 9/10-ét budapesti nagyvállalatok vették igénybe, a legnagyobb kedvezményezett pedig a miniszter szerint Tibor István Orbán Viktor veje volt, akinek BDPST cégcsoportja 5 év alatt 30 milliárd forint adóalap kedvezményt érvényesített, és ezzel 2,6 milliárd forint társasági adó befizetését került el. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium. A beszerzési folyamat során szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel. Az új egyenruházati termékek beszerzése az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait szem előtt tartva piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg. Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az aszálykárosult gazdák. Az agrárminiszteri rendeletben az áll, azok a mezőgazdasági termelők kaphatnak pénzt, akiknek a 2025-ös aszály miatt elsősorban a kukoricatermesztésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Tilos az alkohol értékesítése este 9 és reggel 6 óra között Makarszkán. A horvát üdülőhely ezzel az első az országban, amely ilyen korlátozást léptetett életbe. A városvezetés indoklása szerint a szigorítást a nyári éjszakai csoportosulások tették szükségessé, amelyek elsősorban az óvárosban és a strandok környékén jellemzőek. Ezeket a csoportokat gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés, valamint a történelmi belváros rongálása kíséri.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Záporos, zivataros idő valószínű, napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk napközben.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: Egy óra után járunk, csodaszép hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Pihenjünk, lazítsunk, és közben hallgassunk jó dalokat, ebben pedig én fogok segíteni. Jön majd Busta Rhymes és Mariah Carey közösre is, előtte pedig Gwen Stefani indítja a zenei folyamat.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Jó hétvégét itt a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Busta Rhymes pedig visszarepít minket a 2000-es évek legelejére. Ez a dal például 2003-ban jelent meg, és hosszú-hosszú ideig vezette a slágerlistákat. Busta Rhymes rap stílusa, Mariah Carey dallamos refrénje elképesztő különleges párost alkotott. Itt az I Know What You Want.

0: FM.
1: Hálás vagyok, hogy együtt rádiózzunk, a Rádió Antritot hallgatja, a ma kedvenceit és a tegnap slágereit játsszuk, és természetesen a hétvégi pihenés mellett itt van most a német Eurodance formáció, a Mr. President, és persze az egyik legnagyobb sikerük a 90-es évek közepéről. A dal könnyed, nyárias hangulatú, megvolt benne minden, hogy világszerte gyorsan népszerűvé váljon, és a 90-es évek időszakának egyik legismertebb zenéje lett szerintem. Nálunk Magyarországon is hosszú-hosszú ideig gyakran szólt a diszkókban, és persze itt a rádióban is. Mr. President, Coco Jumbo, azonnal ezzel nosztalgiázunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balogh Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám.
1: Jó hétvégét kívánok, Karakas Balázs vagyok, és most egy olyan dal érkezik, amit gyakorlatilag mindenki ismer, generációkon átívelő, picit könnyed, néha azt mondják rá, hogy gagy, de ennek ellenére megkérdőjelezhetetlen a léte a popzenei szintéren. Mr. President, Coco Jumbo!
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Ibiza.
1: Jó hétvégét a Rádió Antrittal, már is mondom a program lehetőségeket. Ugye bár mozizhatunk is akár a mai nap folyamán. Például a Kokáért perceken belül délután 2-től vetítik a Szexárdi moziban a Vajana című alkotást, jön este 7:30-tól az Odüsszeja, majd még a vetítővászon lesz délután 16:30-tól a Minyonok és a Szörnyek. Jó szórakozást ehhez is, és mindezek mellett el lehet látogatni a Cikói falunapra. Ott a mai nap folyamán várják a helyieket és a környékről érkező vendégeket. Családias, közösségi jellegű programokra készülhetnek. Ez több korosztály számára is megfelelő kikapcsolódás lehet. A jó szórakozás mellé pedig 2 órakor híreket mondunk, aztán pedig James Blunt érkezik. Itt az I'll Be Your Man.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Friss ízek, szuperárak, csak a CBA-ban. Chio Oven paprikás chips 229 forint, friss szőlő 899, paradicsom 395, zamatos őszi barack 799 forint per kilogramm. Húspulttal rendelkező üzleteinkben a csont nélküli sertéslapocka csak 1299 forint. Finomat jó áron a CBA-ban. Ajánlatunk július 16-tól 19-ig érvényes.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
6: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Halálos baleset ért egy diákmunkást Szegeden. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Halálos baleset ért egy 17 éves diákmunkást az egyik építőipari cégnél Szegeden még csütörtökön. Magába rántotta egy szeletelőgép, írja a Dél Magyar. A lap szerint a szeletelőgép az épületek szigetelésére alkalmas táblákat vágta és csomagolta. Ezek az ipari gépek típustól függően gyorsan forgó körfűrésszel, szalagfűrésszel, illetve fűtött húzallal dolgoznak. A veszélyesebb gépeknél a vágóeszköz részben nyitott, ezért szigorú munkavédelmi előírások vonatkoznak rájuk. Az ügyben a rendőrség eljárást indított, a cég igazgatója szerint a fiú egy szerződéses partnerük munkavállalója volt. Pozitív lett a drogtesztje, őrizetbe vették a Pesterzsébeti halálos baleset okozásával gyanúsított sofőrt. A 20 éves fiatal autója szerda este Budapest 20. kerületében ütközött egy másik kocsival egy kereszteződésben. A 20 éves sofőr autója egy távközlési oszlopnak csapódott, a másik autó pedig a tetejére borulva állt meg. A feltételezett okozó egyik utasa a helyszínen meghalt, míg másik utasa könnyű sérüléseket szenvedett. A két autó vezetője szintén könnyebben sérült meg. A baleset okozásával gyanúsított sofőr letartóztatását kezdeményezték. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. A kezdeményezés célja az életvédelem és a súlyos balesetek számának csökkentése. Kétszeresére nőtt a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését. A háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának csaknem felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. Ismét elérhetőek az MR-diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az MR-készülék hűtési rendszerének cseréje megtörtént. A berendezés a hónap elején hibásodott meg. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MR-vizsgálatok elvégzésére átmenetileg a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskunvár megyei oktató kórházat jelölte ki. Módosított útvonalon jár több turistahajó a Duna extrém alacsony vízállása miatt. Szerdáig a Budapest nappali hoponjárat nem köt ki a Margit-sziget Sportuszoda megállóban. Emellett nem közlekedik a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat, továbbá a visegrádi hoponjárat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 101.
1: 2 óra után is játsszuk a jó zenéket és mondjuk a hasznos információkat. Hello, én Karakas Balázs vagyok. A brit ex-katona énekel nálunk James Blunt, tőle indul az I'll Be Your Man.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Itt a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel jó hétvégét, jó pihenést kívánok. Nagy Bogi, a fiatal magyar pop előadók egyik ismert képviselője érkezik. Hozzá csatlakozik Dess, az utóbbi évek egyik legsikeresebb magyar dalszerzője, aki több nagy hazai slágerben működött már közben. Közös dalaik a modern magyar pop és a hip-hop világát ötvezik, és persze megvan a maguk mély mondanivalója. Nagy Bogi és Dess, és a jól leszek újra.

0: Ez bizony a Rádió Antrit egész hétvégén a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. A jövő héten már nem lesz kánikula, lesz egy kellemesnek mondható időjárás itt a hét közepén. Hajnalban jól lehűl majd a levegő, szerda csütörtök akár 14-15 fokra, napközben pedig 27-28 fokig megy majd csak fel a hét közepén a hőmérő higanyszála. Hát persze most a hétvégén még izzadhatunk egy kicsikét, de legalább Craig David slágerével tesszük mindezt. Egy kis nosztalgia a 2000-es évekből, már is érkezik a Walking Away.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hello, Karakas Balázs vagyok. Itt a brit R&B egyik legsikeresebb előadója, akinek már az első albuma is hatalmas nemzetközi sikert aratott, és több díjra is jelölték. Craig David, Walking Away.
1: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Köszönöm, hogy együtt töltjük az időt itt a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. A hétvégén is nyúlfarknyival járunk 3 óra előtt. Tudjanak róla, hogy ebb összeírást indított a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal, ezért a postán kiküldött felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül jelezniük kell, hogy tartanak-e kutyát az ingatlanjukban. A kisállat egészségügyi könyve alapján kitöltött bejelentő lapot postán, e-mailen, ügyfélkapun keresztül vagy éppen személyesen lehet benyújtani. Fontos tudni, hogy ha ezt így nem tesszük meg, akkor abból könnyen dádá lehet, szóval érdemes jól viselkedni és adatot szolgáltatni erről. Nálunk pedig közben jó zenéket hallgatni, hiszen most ugye mondjuk a legfontosabb információkat 3 órától, de utána lebegünk egyet Dua Lipával. Itt lesz a Levitating.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Már megint egy hétfőkedd.
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Közel 100 kórházi dolgozó adott vért, ismét adományt kapott a kutyamenhely. Szombaton is lehetnek záporok, zivatarok. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. július 18-án szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Csütörtökön, majd pénteken is sorra dőltek meg a negatív vízállás rekordok a Duna magyarországi Budapesttől délre első szakaszán. Egyes vízmércéknél ráadásul nagyon intenzív apadás látható, olvasható az antrit.hu-n. Mint írják, az Országos Vízügyi Igazgatóság adatbázisa szerint csütörtökön 15 órakor a vízmérce Mohácsnál 37 cm-es vízállást mutatott, ami 8 cm-rel volt kevesebb a 24 órával korábbinál. Ha ez nem volna elég, ezen a Duna szakaszon a mostani aszályos időjárás előtt 50 cm volt a legkisebb vízállás. Pénteken reggel 10 órakor pedig már csupán 33 centit mutat, tehát újabb rekord dőlt meg. Bajánál még sekélyebb a Duna, pénteken 10 órakor 19 cm volt, csütörtök délután 3 órakor 24 centis volt a vízszint. Itt szerda délután 3-kor 30 centis, kedd délután 3 órakor 41 centis volt a vízállás. A történelmi negatív vízszintet eddig a 27 centi jelentette. Baja és Mohács között Dunaszekcsőnél az eddigi 47 cm után már 42 centi a legalacsonyabb vízállás. Közben mostanra már az egész ország aszálysújtotta területté vált. Az OVF térképe szerint nemhogy aszálymentes terület nincs az országban, de még enyhe aszályt is csak két helyen, a Gyári és a Dráva menti térségben mutatta ki, az Alföld pedig szinte teljes egészében rendkívüli aszálysújtotta térségé vált. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház közel 100 dolgozója adta vérét július elején, adta hírül az intézmény közösségi oldalán a napokban. A kórház közel 100 munkatársa csatlakozott a véradáshoz, és fejenként csak nem fél liter vérrel segítette a rászorulókat. Ez összesen közel 50 liter vér, amely a következő hetekben, hónapokban rengeteg beteg életében jelenthet esélyt a gyógyulásra. Főigazgatóként rendkívül büszke vagyok minden kollégánkra, aki időt szánt arra, hogy ezzel az önzetlen gesztussal is segítsen másokon. A mindennapi munkájuk során nap mint nap a betegekért dolgoznak, most pedig saját vérükkel is hozzájárultak ahhoz, hogy ismeretlen emberek új esélyt kapjanak. Köszönöm valamennyi véradónknak az önzetlenséget és a példamutatást, mondta Kis Zoltán főigazgató. Végül hozzátette, hiszi, egy kórház erejét nem csak a szakmai tudás, hanem az ott dolgozók embersége is mutatja. Zajlik az élet a szekszárdi kutyamenhelyen. Megérkeztek a németországi gyűjtés adományai, és a telepen is több fejlesztés zajlik. Erről számol be Fiat Szilvia, a szekszárdi kutyamenhely vezetője.
6: A napokban kaptunk 2 raklapnyi, főleg kutyaeledelt, jutalomfalatot, voltak benne fekhelyek is. 2 német szervezettől az egyik gyűjtötte, a partner szervezetünk, a Save Animal pedig elszállított, illetve továbbította, feladta Magyarországra, aminek nagyon örültünk, és azon felül pedig a hangya közösségnél pályáztunk egy lehetőségre, és a 19 kiskutyánknak kértünk kutyakonzervet, amiket szintén megkaptunk a napokban. Összesen 108 darab konzervet kaptunk, amit egyébként meg szoktunk vásárolni, és ezt rizsjel etetjük, azért a 19 kiskutya nagyon sok és bizony sokat fogyasztanak. Ennek is rettentően örültünk. Egyébként most így ebben a rettentő nagy melegben folyamatosan gondoskodunk a kutyákról, itatjuk, vizezzük őket, medencéket csinálunk nekik, fürdetőket, stb. És ezen felül pedig lomtalanítást is csinálunk, és hogy a régi elhasznált rongyokat, fölepedőket, takarókat most elszállítatjuk, és felszabadul két helységünk, viszont hát ott elég csúnyák a falak, úgyhogy ezúton is szeretnék hírt adni arról, hogy keresünk állatbarát köművest. Nagyon örülnénk, hogyha az elkövetkező két hétben, egy hónapban találnánk valakit, aki segítene nekünk. Elsősorban a falaknak a javítását és vakolását kellene megoldani. Ezen felül pedig ezekben a helységekben, illetve más helységekben is keresünk régi lemezszekrényeket, amiben tudnánk tárolni az eszközeinket és szerszámokat, illetve keresünk stabil szekrényeket is, amiben el tudnánk pakolni a különböző törölközőket, ágyneműket, lepedőket, amik ugye így a beteg és műtett kutyákkal állvalók. Úgyhogy teljes gőzzel dolgozunk, és ha valaki tud segíteni, akkor ezt majd látni fogja az interneten is, hogy milyen segítséget várunk, és milyen segítséget szeretnénk.
5: Egy helyi civil kezdeményezés ismét bebizonyítja, hogy összefogással értékes lehetőségek teremthetők a gyermekek számára. 2026. július 20 és 25 között újra megrendezik a bátaszéki alkotótábort, amely nem csupán nyári elfoglaltságot kínál, hanem a kreativitás, a tehetséggondozás és a közösségépítés fontos szintere. A tábor teljes egészében civil szervezésben valósul meg, és évről évre olyan gyerekeket szólít meg, akik szeretnék kipróbálni magukat a festés, a kézműves alkotás és más kreatív tevékenységek világában. Az alkotás mellett inspiráló beszélgetések, közös élmények és támogató közösség várja a résztvevőket. A szervezők célja, hogy minden gyermek megtapasztalhassa az alkotás örömét, miközben fejlődik az önkifejezése, önbizalma és kreatív gondolkodása. A kezdeményezés jól példázza, hogy egy helyi közösség összefogása milyen kézzelfogható értéket teremthet a fiatalok számára. Szép eredményekkel tértek haza a szexárdi atléták a 20 és 23 év alattiak országos bajnokságáról. A részletekről Szőke Gergőt, a Szexárdi Sportközpont távfutó edzőjét kérdeztük.
7: Hétvégén rendezték a 20 év alattiak és a 23 év alatti atléták országos bajnokságát Szolnokon. Szexárdi Sportközpont távfutó csapata egy nagyobb létszámmal tudott részt venni a versenyen. Szokásához híven Mészáros Milla szállította az érmeinket. Első nap 3000 méteres akadályfutásba szerzett egy nagyon szép bronzérmet, illetve másnap 5000 méteres síkfutásba szintén a harmadik helyen tudott befutni. 5000 méteren ráadásul egy elég nagy egyéni csúcsot ért el. Sok lemondással járt neki a nyári szünet, de úgy látszik, hogy megérte, főleg úgy, hogy első éves U20-as, tehát ő még jövőre is ebbe a korosztályba fog versenyezni. Nagy célja is vannak a jövő évre, hiszen jövőre Európa-bajnokságot rendeznek ennek a korosztálynak, és csak úgy, mint az edzéstársának, a Csábi Bencének a célja, hogy erre az Erdélyre kvalifikálni tudjon. Bence most sajnos nem tudott részt venni ezen a bajnokságon, hiszen az U20-as világbajnokságra fog Amerikába utazni augusztusba, és ezt egy magaslati edzőtábor, 4 hetes magaslati edzőtábor előzte meg, hogy jelen pillanatban Olaszországban Livignóban edzőtáborozik. Nagy eséllyel indult volna mind 3000 akadályon, mind 5000 méteren, hiszen ő a ranglista vezető mindkét távon. Rajtuk kívül nagyon szép eredményeket értek el többi atlétánk is, hiszen Vég Zsombor 5000 méteren nagyon kicsivel maradt el Harrá versenyben a dobogótól, 4. helyen ért célba, illetve Plesz Gábor az U23-asok mezőnyében 1500 méteren 4. helyen, 5000 méteren 5. helyen ért célba.
5: Vasárnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hideg front hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati a szél, de este éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők, Szekszárdon hajnalban 19, napközben 31 fokos maximum várható.
1: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Amcit FM 101.
8: 3 óra után is fontos információkat hozok, mondom a program lehetőségeket is, és mindezek mellett természetesen itt vannak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Murray Head-del megyünk egy éjszakára Bangkokba hamarosan, előtte viszont lebegünk Dua Lipával, itt a Levitating.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét itt a Rádió Antrit, játsszuk a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. A hétvégén bizony még meleg lesz, de hát aztán már a jövő héten picikét meghűl a levegő, aminek szerintem azért sokan örülhetünk, egy picikét pihenhet a szervezetünk. Na de addig is itt vannak velünk a 80-as évek nagy slágerei is, például, mert hogy Murray Head dala a 80-as évek közepén készült musicalből származik, és az ikonikus pop slágerei közé emelkedett az évtizednek. One Night in Bangkok.

0: Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk itt a Rádió Antrit, mi játsszuk a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Mindjárt Sam Smith érkezik, aki tudtunkra adja, hogy ő bizony nem barátkozni érkezett. De mindezek előtt mesélek, hogy mi minden történt a környéken. Képzeljék el, interaktív bűn és baleset megelőzési programon vett részt mintegy 30 gyermek a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság Tarcsai úti épületében. Kerékpáros ügyességi pálya, lézerlövészet, kvízjáték, itt ismerhették meg a biztonságos közlekedés és a bűn megelőzés szabályait. Hú, én emlékszem, amikor gyerek voltam, és ilyen helyekre lehetett menni, hát azt mi elképesztő módon élveztük. Úgyhogy bízom benne, hogy a következő generáció is így van ezzel. Hozzánk pedig most a folytatásban Sam Smith érkezik, aki dalba öntötte, hogy ő bizony komolyabb dolgokért érkezett, mint sem, hogy új barátokra lejjen. I'm not here to make friends, azonnal!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet.

0: lenni jó?
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak,

0: motorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig, szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Van az úgy, hogy ki kell mondani a dolgokat kőkeményen. Sam Smith is így döntött, ő nem barátkozni jött, ő szeretőt akar. I'm not here to make friends.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió
3: Antrit. If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bottle.

Ez itt bizony a Rádió Antrit, játsszuk a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Nem sokára 4 óra lesz egyébként. Ennek ellenére nézzük az izgalmasabbnál izgalmasabb program lehetőségeket. 16:30-tól ma szexárdan a moziban a Minyonok és Szörnyek a vetítővászon. Még azért, hogyha valaki ezt szeretné megnézni, szerintem bőségesen odaérhet. De a vetítővászonra kerül még az este folyamán majd az Odüsszeia című film is 18 óra 30 perces starttal. Mindezek mellett lehet gondolkodni kicsikét a közeljövő program lehetőségein, bőven van. Például Györkönyben ma este funky partit tartanak a Pincehegyen, de egyébként majd a következő időszakban például jön a Gerjeni Dunarok motoros találkozó, július 23-a és 25-e között szólítják itt meg a motoros kultúra és a rockzene kedvelőit egyben. Jó szórakozást kívánok, híreket mondunk a folytatásban, aztán pedig jönnek a legnagyobb slágerek megállás nélkül, például a következő órát már Zara Larsson indítja, Can't Tame Her.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gépekkel dolgozik. Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő. Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Halálos baleset ért egy diákmunkást Szegeden, társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Halálos baleset ért egy 17 éves diákmunkást az egyik építőipari cégnél Szegeden még csütörtökön, magába rántotta egy szeletelőgép, írja a Dél Magyar. A lap szerint a szeletelőgép az épületek szigetelésére alkalmas táblákat vágta és csomagolta. Ezek az ipari gépek típustól függően gyorsan forgó körfűrésszel, szalagfűrésszel, illetve fűtött húzallal dolgoznak. A veszélyesebb gépeknél a vágóeszköz részben nyitott, ezért szigorú munkavédelmi előírások vonatkoznak rájuk. Az ügyben a rendőrség eljárást indított, a cég igazgatója szerint a fiú egy szerződéses partnerük munkavállalója volt. Pozitív lett a drogtesztje, őrizetbe vették a Pesterzsébeti halálos baleset okozásával gyanúsított sofőrt. A 20 éves fiatal autója szerda este Budapest 20. kerületében ütközött egy másik kocsival egy kereszteződésben. A 20 éves sofőr autója egy távközlési oszlopnak csapódott, a másik autó pedig a tetejére borulva állt meg. A feltételezett okozó egyik utasa a helyszínen meghalt, míg másik utasa könnyű sérüléseket szenvedett. A két autó vezetője szintén könnyebben sérült meg. A baleset okozásával gyanúsított sofőr letartóztatását kezdeményezték. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. A kezdeményezés célja az életvédelem és a súlyos balesetek számának csökkentése. Kétszeresére nőtt a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését. A háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának csaknem felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. Ismét elérhetőek az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az MR készülék hűtési rendszerének cseréje megtörtént. A berendezés a hónap elején hibásodott meg. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MR vizsgálatok elvégzésére átmenetileg a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskunvár megyei oktató kórházat jelölte ki. Módosított útvonalon jár több turistahajó a Duna extrém alacsony vízállása miatt. Szerdáig a Budapest nappali hoponjárat nem köt ki a Margit-sziget Sportuszoda megállóban. Emellett nem közlekedik a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat, továbbá a visegrádi hoponjárat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
8: Folytatódik Szekszárd legjobb zenei válogatása. Jó hétvégét kívánok a stúdióban továbbra is, Karakas Balázs, a gyönyörű svéd tehetség Zara Larsson, aki már több mint 10 éve otthon a popzenei szakmában. Can't tame her.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

Itt a Rádió Antra, itt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Azt hiszem, hogy abban joggal egyetérthetünk, hogy Svédország Európa egyik legnagyobb zenei gyűjtőhelye. Elképesztő mennyiségű, valódi, világhírű popstárt termeltek ki a svédek, és természetesen vannak új generációsok, mint ahogy Zara Larsson, de beszélhetnénk a nagy klasszikusokról, az együttesekről, mint például az ABBA. 74-ben ők például ezzel Eurovíziós dalfesztivált nyertek. Jön a Waterloo!

0: Egész hétvégén a Rádió Antrittal tölti az időt, amit persze nagyon szépen köszönünk. Érdemes lehet ilyenkor mondjuk egy jó nagy takarításba belecsapni, hogyha van egy kis ideje az embernek a saját kis lakókörnyezetét rendbeszedni, már is sokkal rendezettebbek lesznek a gondolataink. Mindezek mellett pedig az NSYNC tagjaként világhírűvé váló Justin Timberlake énekel rendkívül sikeres szólókarriert épített, Grammy-díjat nyert, pop, R&B, funk, különböző zenei műfajokban mutatta meg tudását, szóval a csávó azért jól nyomja. Justin Timberlake érkezik hozzánk pillanatokon belül, tőle mindjárt a Say Something lesz hallható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Friss ízek, szuperárak, csak a CBA-ban. Chio Oven paprikás chips 229 forint, friss szőlő 899, paradicsom 395, zamatos őszi barack 799 forint per kilogramm. Húspulttal rendelkező üzleteinkben a csont nélküli sertéslapocka csak 1299 forint. Finomat jó áron a CBA-ban. Ajánlatunk július 16-tól 19-ig érvényes.
0: Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét, Halloween Karakas Balázs vagyok. Egy olyan ember érkezik, aki az NSYNC-kel futott fel, még ugyebár egy csapat élén. Tűs is merírozott haj, fiatal volt, és ott ugrált a zenei tévék képernyőjén. Aztán persze komolyabbá vált és szólókörért indított Justin Timberlake, jön a Say Something!

0: Ez a Rádió Antrit, jó hétvégét kívánok! Csak szólok, hogy a kubai válogatott Nahomis Vargas Hardy szerződtetésével lezárta átigazolási időszakát a Tarka SC Szekszárd, szóval elvileg új emberek már nem fognak érkezni. Ő a portugál bajnokság döntősénél a Quinta dos Lombosnál átlagosan 13 ponttal és 9 lepattanóval járult hozzá a csapata eredményeihez. Úgyhogy bízunk benne, hogy teljes elhivatottsággal tudja majd képviselni a KSC-t is. Drukkolunk, és persze közben hozzuk a jó dalokat. A folytatásban megérkezik majd az 5 órai hírek után a Balmiem, és diszkózunk velük Ma Baker.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Visszavennék a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Visszavenni a kormány a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat, derül ki a magyar közlönyből. A kérelmet a honvédelmi miniszternek címezve lehet benyújtani. Ha ő hozzájárul, hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesíthető, ha az állományba vétel feltételeinek az illető megfelel. 2023-ban egy új kormányrendelet tette lehetővé, hogy Szalai Bobrovnicki Kristóf korábbi honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel, két havi felmentési idővel felmondhassa a szolgálati viszonyát egyes katonáknak azok közül, akik betöltötték 45. évüket, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonnyal rendelkeznek. Megállapodott a MÁV a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozó helyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyezsgyin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyezsgyin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. A mintegy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű bontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Jó hétvégét kívánok, Karakas Balázs vagyok. Jön a Bonnie M a dallal, ami egy valóban létezett amerikai bűnöző, ma Barker története által inspirálódott, jellegzetes, diszkós, örök kedvenc, Bonnie M, ma Barker.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió
7: This is the story of my baker.

Hálás vagyok, hogy együtt töltjük a hétvégét. Jó pihenést kívánok szombat délután a Rádió Antrittal. Nézegettem itt a héten egyébként, hogy gyakorlatilag voltak olyan pillanatok, amikor a Velencei tónak a hőmérséklete magasabb volt, mint a levegői. Itt a hét közepén volt ilyen 26-27 fok környékén. Úgyhogy elképesztő, hogy mennyire itt van velünk a nyár, és egyébként jó érzés abba is belemenni, de hát akár a Tiszatóban is meg lehet mártózni. A Balaton itt van hozzánk nem messze, csak végig megyünk a 65-ösön Siófokig, tépi a hajunkat a szél, és közben leütik a gaj énekel. Tőle a Bondi Szvé érkezik.

0: Köszönöm, hogy a Rádió Antrittot hallgatja, itt vannak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, és mondom a program lehetőségeket. Ma a Szexszárdon az Odüsszéja a vetítővászon este 6:30 tartal, de egyébként holnap is vetítik majd este 7:30, szóval ha ma lemaradtok volna, akkor sincs gond. Holnap délután 2-től a Vájánál lesz a vetítővászon a Szexszárdi moziban, majd érkezik a Minyonok és a Szörnyetegek délután 17:30 kezdéssel. Ezek mellett lehet még gondolkozni a különböző program lehetőségeken. Július 24-25 Madocsán falunap a faluházban. Idén már 28. alkalommal rendezik ezt meg, egész napos szórakoztató programokkal igyekeznek mindenkinek a kedvére tenni. De hát aztán ugye jönnek még a különböző programok augusztusban is, például Pakson és környékén lesz majd a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál. Jó szórakozást kívánok hozzá, és persze a folytatásban a zenéinkhez is, hiszen Luis Fonsi és Demi Lovato, amikor összefogott, annak meg lett a végeredménye. Azonnal hallható az Echebele Culpa.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Már megint egy hétfőked.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
7: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza a zenéhez, hello, Karakas Balázs vagyok. Luis Fonsi nagyon-nagyon oda csűrte a 2010-es éveknek. A Despacito-val ugye meghozta magának a világhírnevet, de még

0: Demi Lovatoval közösen összedolgozva is sikerült hozni egy olyan dalt, ami szintén egyébként hihetetlen nagy kereskedelmi siker lett. Egy sem el a kulpa!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrikt!

0: Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Pillanatok kérdése, és este 6 óra lesz, úgyhogy én már köszönöm szépen az elmúlt 6 órás figyelmet. De nincs veszve semmi, én jövök jövő héten is. Ismételten együtt rádiózhatunk majd szombaton déli 12 órától. Jó hétvégét, jó pihenést, Karakas Balázs kicsekkor.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Nagyon erős UVB-sugárzás várható vasárnap a déli ország részben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Támogatná a miniszterelnök, hogy 18-ról 16 évre módosítsák a választási korhatárt az alkotmányozási folyamatban. Magyar Péter erről egy posztban írt. Szerintem ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter reagált a miniszterelnök posztjára. Azt írta, egyetért, ő is támogatná a választójog korhatárának 16 évre csökkentését. Reagált a főpolgármester is, Karácsony Gergely is egyetért a javaslattal, de szerinte a módosítást először csak az önkormányzati választásnál kellene bevezetni, a nemzetközi mintákat követve. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt. Újraindul a Dombóvár-Komló vasútvonal augusztustól, derül ki a közlekedési miniszter posztjából. Vitézi Dávid arról írt, a korábbinál jobb menetrenddel és fejlesztésekkel szeretnék visszacsábítani az utasokat. A komlói vasutat 2023-ban záratta be Lázár János, akkori építési és közlekedési miniszter, akinek a minisztériuma a városon belül még a síneket is el akarta bontatni. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható vasárnap a Délalföldön és a Dél-Dunántúlon, közölte a Hungaromet. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról. A hírszerzés konkrét támadási tervekre utaló információkat szerzett emberek, intézmények és infrastruktúra ellen. A német belügyminiszter figyelmeztetése szerint az országban bármikor és bárhol lehet terrortámadásra számítani. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtott a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt 6 embert, több százat pedig megsebesített. Lengyelország büntetendővé tette a trash streaminget, a tartalomkészítők mostantól akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek. Karol Navrocki lengyel elnök pénteken írta alá a törvényt, a lengyel rendőrség korábban arról számolt be, hogy a nézők pénzt fizetnek a streamereknek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre embereket, verekedéseket provokáljanak ki, vagy másokat megalázó bánásmódnak tegyenek ki.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Friss ízek, szuperárak, csak a CBA-ban. Chio Oven paprikás chips 229 forint, friss szőlő 899, paradicsom 395, zamatos őszi barack 799 forint per kilogram. Húspulttal rendelkező üzleteinkben a csont nélküli sertéslapocka csak

0: Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez a Rádió Antrit. A

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Nagyon erős UVB-sugárzás várható vasárnap a déli ország részben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Támogatná a miniszterelnök, hogy 18-ról 16 évre módosítsák a választási korhatárt az alkotmányozási folyamatban. Magyar Péter erről egy posztban írt. Szerintem ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter reagált a miniszterelnök posztjára. Azt írta, egyetért, ő is támogatná a választójog korhatárának 16 évre csökkentését. Reagált a főpolgármester is, Karácsony Gergely is egyetért a javaslattal, de szerinte a módosítást először csak az önkormányzati választásnál kellene bevezetni, a nemzetközi mintákat követve. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt. Újraindul a Dombóvár-Komló vasútvonal augusztustól, derül ki a közlekedési miniszter posztjából. Vitézi Dávid arról írt, a korábbinál jobb menetrenddel és fejlesztésekkel szeretnék visszacsábítani az utasokat. A komlói vasutat 2023-ban záratta be Lázár János, akkori építési és közlekedési miniszter, akinek a minisztériuma a városon belül még a síneket is el akarta bontatni. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható vasárnap a Délalföldön és a Dél-Dunántúlon, közölte a Hungaromet. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról. A hírszerzés konkrét támadási tervekre utaló információkat szerzett emberek, intézmények és infrastruktúra ellen. A német belügyminiszter figyelmeztetése szerint az országban bármikor és bárhol lehet terrortámadásra számítani. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtott a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt 6 embert, több százat pedig megsebesített. Lengyelország büntetendővé tette a trash streaminget, a tartalomkészítők mostantól akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek. Karol Navrocki lengyel elnök pénteken írta alá a törvényt, a lengyel rendőrség korábban arról számolt be, hogy a nézők pénzt fizetnek a streamereknek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre embereket, verekedéseket provokáljanak ki, vagy másokat megalázó bánásmódnak tegyenek ki.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
0: Ennyi volt a reklám.
5: Ez a Rádió Antrét.
0: FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Nagyon erős UVB sugárzás várható vasárnap a déli ország részben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Támogatná a miniszterelnök, hogy 18-ról 16 évre módosítsák a választási korhatárt az alkotmányozási folyamatban. Magyar Péter erről egy posztban írt. Szerintem ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter reagált a miniszterelnök posztjára. Azt írta, egyetért, ő is támogatná a választójog korhatárának 16 évre csökkentését. Reagált a főpolgármester is, Karácsony Gergely is egyetért a javaslattal, de szerinte a módosítást először csak az önkormányzati választásnál kellene bevezetni, a nemzetközi mintákat követve. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt. Újraindul a Dombóvár-Komló vasútvonal augusztustól, derül ki a közlekedési miniszter posztjából. Vitézi Dávid arról írt, a korábbinál jobb menetrenddel és fejlesztésekkel szeretnék visszacsábítani az utasokat. A komlói vasutat 2023-ban záratta be Lázár János, akkori építési és közlekedési miniszter, akinek a minisztériuma a városon belül még a síneket is el akarta bontatni. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható vasárnap a Délalföldön és a Dél-Dunántúlon, közölte a Hungaromet. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról. A hírszerzés konkrét támadási tervekre utaló információkat szerzett emberek, intézmények és infrastruktúra ellen. A német belügyminiszter figyelmeztetése szerint az országban bármikor és bárhol lehet terrortámadásra számítani. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtotta tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt 6 embert, több százat pedig megsebesített. Lengyelország büntetendővé tette a trash streaminget, a tartalomkészítők mostantól akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek. Karol Navrocki lengyel elnök pénteken írta alá a törvényt, a lengyel rendőrség korábban arról számolt be, hogy a nézők pénzt fizetnek a streamereknek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre embereket, verekedéseket provokáljanak ki, vagy másokat megalázó bánásmódnak tegyenek ki.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszúrtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Aláírja az alaptörvény módosítást Sulyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Aláírja az alaptörvény módosítást Sulyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Ezt közösségi oldalán jelentette be egy videóban. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna, ha Sulyog Tamás hamarabb távozott volna hivatalából. A lemondása az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáva a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyezhdin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyezhdin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott, több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Aláírja az alaptörvénymódosítást Sülyök Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Aláírja az alaptörvénymódosítást Sülyök Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Ezt közösségi oldalán jelentette be egy videóban. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna, ha Sülyök Tamás hamarabb távozott volna hivatalából. A lemondása az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáv a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozó helyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyezsdin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyezsdin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. A mintegy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszúrtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szóba van kiadó. Kifizettem a számlát.

0: Megszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Aláírja az alaptörvény módosítást Sűak Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Aláírta a 17. alaptörvénymódosítást Sűak Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. A módosítást már ki is hirdették a magyar közlönyben. Ezzel hivatalossá vált, vasárnap lép hatályba a törvény, és hétfőn szűnik meg Sűak Tamás megbízatása. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna hamarabb, méltóbb módon a köztársasági elnök lemondásával eljutni idáig. Az aláírásra az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáva a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki. Erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyezsdin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyezsdin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: hitmesztelei és a tegnap slágerei. Rádió Andrit.
1: Megnöteljük.